0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Jó volt az érvelése, köszönöm szépen.
2: Még egyetlen mondatot, ami a mostani mai műsorban a Bedő Dávid...
1: Nagyon rövid mondatot, mert túlléptünk az időbe. Egy
2: nagyon rövid mondat. A Momentumot, amióta a választások előttől visszalépett, azóta mindenki az egekbe dicséri, és természetesen, mint politikusok, ők magukat is dicsérik ide. Egy Momentumot ne felejtsünk el. A Momentum akkor lépett vissza, amikor a hiteles közvélemény kutatások szerint 1%-on vagy azon sem állt. Tehát számukra az a pozitívum, hogy ők felismerték azt, hogy ilyen támogatottsággal nem érdemes vele menni egy választási folyamatban.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Én is köszönöm, viszonthallásra.
1: Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, Hegedűsné Szegedi Tímeo és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
6: törvényjavaslatot nyújtottak
7: be. Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
9: felfüggesztették mentelmi jogát.
6: Közleményben tiltakoztak.
9: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a jövőről. Mert hogy ismét van, mármint jövő. 16 év értelmetlen múltba révedés, állami erőszak és pusztítás meg pusztulás után végre ismét van jövő Magyarországon. És van remény is. Hogy pontosan milyen lesz ez a jövő, az éppen ezekben a percekben és órákban derül ki, amikor a megbukott kormány miniszterei átadták, és a hivatalba lépett újak hivatalosan is átvették az ügyeket. Tartok tőle, hogy a dossziék egyszerre lesznek hatalmasak és hiányosak, az Orbán diktatúra összes hagyományát követve. Mert ezekben a dossziékban megtalálhatók azok a bizonyos csontvázak, amiknek a szekrényből való kidőlésétől annyira retteg a volt kormányfő és a miniszterei. Itt nem pusztán egyes csontvázak, hanem komplett temetők kidőlésétől lehet tartani 16 évnyi Orbáni dúlás után. A titkos paksi szerződésektől kezdve egészen a gyermekvédelemig terjed a lista. Örülhetnek az új miniszterek, ha a legjobb fideszes hagyomány szerint nem teljes, feketével kitakart oldalakat találnak az átadás átvétel dossziéiban. A régiek megretteghetnek ezentúl, hiszen Magyar Péter éppen a nyilvánosság fénycsóváját és teljes kormányzati transzparenciát ígért a 16 évnyi sötétség és diktatúra leváltásaként. Semmi karmelita, meg semmi urizálás ezentúl. Páncélozott Mercedes kisbusz meg honvédségi bizniszjetek helyett megteszi a kék Skoda Octavia is. Azt már látjuk, hogy az új külügyminiszter Orbán Anita érti a dolgát. A kárpátaljai magyar területek orosz bombázása nyomán azonnal bekérette a minisztériumba a budapesti orosz nagykövetet. Az új Bemrakparton értik a moszkvai elbeszédet. A Munkács és Ungvár meg más települések elleni dróntámadással Moszkva üzent, hogy szerintük hol húzódik a Kreml befolyási övezetének a határa. A távozó Szijjártó és főnöke meg sem mert volna mukkanni egy ilyen provokáció után, ideje az oroszoknak elmagyarázni, hogy ezentúl hol húzódik számukra az új határ. Az igazán fontos hírek arról, hogy mivel is vághat neki az ország újjáépítésének Magyar Péter és kormánya, majd a pénzügyminisztériumból, a belügyből, a Rogán-féle titkosszolgálati központból érkeznek. Hogy mi mennyi és mire futja a módszeresen kiürített közkasszából. hogy a fideszes holdudvarnak szétszórt last minute 100 milliárdokból mennyi maradt, mennyit lehet visszaszerezni. Mert ebből kell majd újjáépíteni az új Magyarországot. Ha nem lesz más, hát bontott tégláról bontott téglára. Ami reményt ad, az a miniszteri meghallgatásokon derült ki. Hogy igenis, van csapat a Magyar Péternek, volt kiket behívni a kispadról az előző kormány katasztrofális veresége után. Mintha egy új ablak nyílt volna ki Magyarországon, amin keresztül friss, európai levegő tört be az Orbán rezsim áporodott dögletes bomlás szaga után. Az kiderült, hogy a bukott kormányfőnek nincs csoda receptje, a sajátjai számára sem. Például, hogy mi a teendő, ha már ellenzékbe szorultak. Az elmúlt napokban végül az is kibukott, hogy Orbánnak saját maga számára sincs jövőképe. Most igazán kimutatta a foga fehérjét, hogy számára a vadhajtások nevű neonáci képződmény a mérvadó. Eljött a magyar tavasz, ideje metszőollóval levágni ezeket a vadhajtásokat. Különben nem lesz jövő. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
5: Klubrádió. Tények,
9: vélemények.
5: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
11: 6 perc elmúlt 18 óra, megtörtént a hivatalos átadás, átvétel a távozó és az új kormány között. Kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását igen rövid határidővel. Nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához, derül ki a Republikon Intézet friss felméréséből. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, esővel, záporokkal, zivatarokkal. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Évánt hallják. Megtörtént a hivatalos átadás, átvétel a távozó és az új kormány között. Ennek során a távozó minisztereknek minden fontos iratot és szerződést elvileg át kellett adniuk az utódaiknak. Az esemény után Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott az egykori miniszterelnökség épülete előtt, ahol egyebek mellett elhangzott, azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem csak a volt belügyminiszter után fognak vizsgálódni.
12: Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de belekapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és amint ezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
11: Az Orbán kormány távozó miniszterei a törvény szerint járó végkielégítésüket a kárpátaljai Nagy-Dobrony gyermekotthonának ajánlják fel, közölte Gulyás Gergely a kormányzati átadás átvétel előtt. Magyar Péter erre is reagált.
12: Abban maradtunk, hogy Gulyás miniszter úr jelezni fogja, hogy egységesen átküldik nekünk a számlát, vagyis hát a pénzügyeket intéző vezetőnek a számlaszámot, és oda fogjuk egységesen a leköszönő összes miniszternek járó juttatást átutalni erre az alapítványi számlára, a kárpátai magyar gyermekekkel foglalkozó alapítványnak.
11: Kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2020 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, a határidő május 18-a. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett lengyel kollégájával, amit a Magyar Tárca vezető szimbolikus jelentőségűnek nevezett. Facebookon közzétett bejegyzése szerint az új magyar kormány hivatalba lépése után azonnal megkezdődött a régiós kapcsolatok erősítése. Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita a jövő héten Lengyelországba látogat. Az osztrák szövetségi kancellária pedig közölte, konstruktív együttműködésre készülnek az Európa Párti magyar kormánnyal kétoldalú és uniós szinten is. A kárpátaljai dróntámadások miatt Orbán Anita külügyminiszter délelőtt berendelte a budapesti orosz nagykövetet, a találkozót követően a közösségi médiában számolt be a történtekről.
9: A tegnap Kárpát alját ért orosz dróntámadás miatt bekérettem Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
11: Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza, és tovább csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége, az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll, a teljes népességben, ez derül ki a Republikon Intézet friss közvéleménykutatásából. Slanger Márton, a Republikon kutatója, a Klubrádióban elmondta a Tisza párt népszerűségének növekedését, egyértelműen segítette az úgynevezett győzteshez húzás jelensége, hozzátette, emellett fontos szerepe lehetett annak is, hogy megváltozott a közmédia és a Fideszhez köthető sajtó hangneme, ami szintén hozzájárulhatott a párt erősödéséhez.
13: 10% ponttal több szavazója van a visszaszavazók körében a Tiszának, mint a választási eredményeit Belföldön, és hát a Fidesznek éppen 10%-kal kevesebb. Tehát a győzteshez húzás biztosan fontos szempont volt, de elképzelhető, hogy egy kicsit ebben benne van az is, hogy azért az egyetlen média, amihez nagyon sokan Magyarországon kizárólagosan ahhoz fértek hozzá, most gondolok itt a közmédiára, akár a Híradóra, meg egyébként egyéb állami támogatás vagy állami forrásból működő médiummal, elkezdtek nagyon más hangszínben kommunikálni, ugye a magyar kormánya, a közösségi média oldalai is átkerültek, tehát nagyon sok olyan választó van szerintem, akik április 12-e után, tehát még 13-án hallottak először Magyar Péterről, mondjuk pozitív fényben, vagy legalábbis lehet, hogy először akkor hallották élőben őt beszélni, akkor ismerték meg a Tisza elképzelését, programját, és előtte csak bizonyos értelemben hazugságból tájékozottak, és azt gondolom, hogy információ hiány is volt a választások előtt számos választónál, és ez az információ hiány talán egy kicsit csökkentett, tehát egyértelműen persze a győzteshez húzás fontos volt, de én azt gondolom, azt sejtem, hogy ebben azért az is benne van, hogy nagyon megváltozott a Magyar Péterről és a Tiszáról alkotott kép a médiában az elmúlt egy hónapban.
11: Magyar Péter szerint a kormány célja, hogy már a május 25-i héten megállapodjon az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Szinte lehetetlen, hogy Magyarország az összes uniós forrás teljes egészében lehívja. Erről a Klubrádió reggeli műsorában beszélt Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint a jogállamisági eljárásban nem csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamok döntése is meghatározó szerepet játszik.
14: Hát a bizottság jelenlegi közléséből az következik, hogy ők erre látnak lehetőséget, hogy a megfelelő magyar kormányzati és egyéb együttműködés esetében ezt meg lehet oldani. Elméletileg én nem zárnám ki ennek a lehetőségét, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy nagyon szűk a bizottságnak a mozgástere, és már most ez a közlés is azért kiváltott, ha nem is mondjuk úgy, hogy rossz hallásokat, de azért fölvet kérdéseket, hogy vajon tényleg mennyire széles ez a mozgástér, mert az egy dolog, hogy Magyarországról ezt nagyon sokan egy optimista szemmel látják, hogy itt majd dob barátibb környezet, meg befogadó, meg kedvezményeket kaphat a kormány, meg mindenféle politikai zöldségek is bekerülnek ebbe az értelmezésbe sokaknál. A valóság az, hogy az Európai Bizottságnak a mozgásterét, ugye a politikai körülmények, így például az Európai Parlament árgós tekintete, azok nagyon beszűkítik mostanában. De lehet erre az optimizmusnak, nem érzem úgy, hogy ez most teljesen légből kapott lenne. Van lehetőség, de azért tudni kell azt, hogy itt a 100%-os visszanyerése ezen a forrásoknak ez szinte teljes mértékben kizárt. És ugye nem is minden az Európai Bizottságon múlik, hiszen jogállamisági eljárással befogyasztott pénzek, azok nem a bizottság döntésére várnak, hanem a tagállamokére a tanácsban. Ott a bizottság ígérni nem is nagyon tud semmit, legfeljebb annyit, hogy majd ő nagyon támogatja, hogy a tagállamok a tanácsban úgy szavazzanak, ahogy.
11: Az időjárásról: holnap már több lesz a felhő, felettünk eső, zápor, zivatar sok helyen előfordulhat, megélénkül a szél, a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, kora reggel 4 és 12, napközben 17 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk, itt a Klubrádióban folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
15: A lényeget hallották.
16: Esti Gyors, a hírek háttere.
17: Döntött a parlament.
18: Összehangolt támadást
19: indítottak.
11: Időláncsal tiltakoztak.
7: Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
18: felfüggesztették mentelmi
19: jogát. Közleményben tiltakoztak.
11: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
16: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. Megszűnt a veszélyhelyzeti kormányzás, megtörtént az átadás átvétel, dőlnek a csontvázak a szekrényből. Vajon mennyire nehéz helyzetből kezdi a kormányzást Magyar Péter? 1 billió, azaz 1000 milliárd forintos szerződést is kötött az Orbán kormány űripari fegyverkezésre a Jászai Gellért féle 4IG mamut céggel. Vajon erre kinek mi szüksége volt? Mi lesz a művészeti területek finanszírozásával? Vajon szükség van-e a Fideszes Magyar Művészeti Akadémia embereire a jövőben is? Már is áll a bál? Vajon Orbán Viktor is felül a Zsobró Expressre és meg sem áll Amerikáig egy huszáros családegyesítési vágta után? A lengyelek közben az igazságot és a volt igazságügyminisztert is keresik az Egyesült Államokban. Már is kezdünk.
16: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Méghozzá a legfrissebb hírekkel, hiszen mindössze másfél órával ezelőtt ért véget a kormányzati átadás átvétel ceremóniája, és utána Magyar Péter miniszterelnök számolt be a sajtónak a történtekről. Ahogy elmondta, igen feszült volt a hangulat, és az úgynevezett főleltáros, vagyis Orbán Viktor el sem ment erre a találkozóra. A vonalban itt van velünk Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója. Jó estét kívánok!
15: Jó estét kívánok!
10: Mennyire szimptomatikus ebben az esetben az, hogy a volt miniszterelnök még csak arra sem vette a bátorságot, vagy a fáradtságot, hogy elmenjen erre az átadás átvételre, vagy pedig a szokásos Orbán-féle megfutamodást láttuk ismét. Mit gondol?
15: Ugye azt már a parlament alakuló ülésén is láttuk, hogy Orbán Viktor szakít azokkal a hagyományokkal, amelyek az elmúlt évtizedekben jellemezték Magyarországot, mégpedig az, hogy a távozó hatalom és a távozó miniszterelnök a parlament alakuló ülésén úgymond mond egy búcsúbeszédet, illetve hogy maga is személyesen részt vesz az átadás átvételben. Orbán Viktor ezeket látványosan kikerüli és elhagyja, és valójában csak a saját felületein, gyakorlatilag a saját szavazóihoz intézett üzeneteket az elmúlt időszakban. Tehát itt az látszik, hogy ez Orbán Viktornak egy olyan kivonulási politikája a mindennapok politikájából, amely teljesen szokatlan. És ugye az ő hivatalos magyarázata erre az, hogy ő kvázi a Fidesz újjáépítésére koncentrál, azonban a kevésbé elkötelezett Fidesz szimpatizánsok számára ezek semmiképp sem jó üzenetek, hogy kvázi a miniszterelnök nem emelt fővel távozik.
10: Hát hogy fogalmazzak udvariasan, szóval vannak még kihasználatlan tartalékai a jól neveltség területén, mert még egy elvesztett foci VB döntő után is a vesztes csapat kapitánya gratulál a győzteseknek.
15: Ez így van, tehát hogy akár ezt a fociból is átemellette volna, illetve hát egyébként 2002-ben, amikor hasonló módon vesztett el egy választást, akkor egyébként mindezeket megtette, tehát akkor búcsúbeszédet is tartott, és egyébként át is adta a kormányzást személyesen Medgyessy Péternek. Nyilván akkor a vereség mértéke más volt, és hát egyszerűen az is látszik az elmúlt hetekben, hogy sem a Fidesz vezérkara, sem egyébként a sajtójuk, illetve az influencereik nem értik, hogy miért következett be a vereség, és egyszerűen ennek a feldolgozásában is vannak hiányosságok, és láthatóan ez nagyon, tehát politikailag nagyon furcsa reakciókat vált ki belőlük.
10: Hát, hogy maradjunk még a foci hasonlatnál, legalábbis a parlamenti meghallgatáson, amit láttunk, hát itt a B-válogatottat küldte pályára, az egészen biztos, tehát fajsúlyos, nagy formátumú Fidesz vezetők nincsenek ott, még a parlamenti meghallgatásokon sem.
15: Pontosan, ugye a választások utáni átalakításban, hiszen ugye a frakciót gyakorlatilag több mint a felét ugye lecserélték, az látszik, hogy a Fidesz a parlamenti politizálásban nem egy konstruktív ellenzékiségre készül, hanem gyakorlatilag az eddigi kommunikációjuknak a meghosszabbítását látjuk gyakorlatilag Bicskéig. Tehát, hogy ez a konfrontatív és a racionalitást néha mellőző helyzeteket provokálják ki. Ez egyébként a meghallgatásokon is látszott, amikor gyakorlatilag ők kértek számon jogállami szempontokat a Tisza leendő miniszterein.
10: Hát voltak ezben, lehet úgy is fogalmazni, pitiáner piszkálódások, hogy akkor maradjunk az alliterációnál, de azért térjünk csak rá erre az átadás átvételre, hiszen Magyar Péter azt mondta, hogy minden miniszter az amúgy elég feszült hangulatú átadás átvételnél aláírt egy teljességi nyilatkozatot. Mi ez a papír, vagy ez mennyire számon kérhető majd ennek a súlya?
15: Hát ugye ez valójában ennek elvileg van jogi szerepe, ugye ez gyakorlatilag arról szól, hogy minden információt és minden lényeges dolgot megkapott az új kormányzat az elődjétől. Azonban minden eddigi kormányváltásnál ugye az a tapasztalat, hogy bár ez a nyilatkozat létezik, de hát tényleg ilyenkor szoktak a csontvázak ugye az átvétel után kiesni a szekrényből. 16 év kormányzás után egy ilyen átadással, ráadásul az ország jelenlegi gazdasági meg morális helyzetében én azt gondolom, hogy itt a szekrényből nem csontvázak fognak kiesni, hanem egész temetők.
10: Szó szerint idézte azt, amit én az adás elején a jegyzetben mondtam, de hát a gondolataink azok valószínűleg egy srófra járnak. Az Orbán kormány üléseiről például egyáltalán nem készültek hangfelvételek vagy pontos jegyzőkönyvek. Nagyon nehéz lesz így Magyar Péteréknek áttekinteni a múltat, pedig ezt megígérte Magyar Péter nyilvánosan is többször is.
15: Ugye az Orbán kormány mind a kormányzás, mind a parlamenti működés tekintetében ugye szakított a 2010 előtti

0: olyan dokumentum a kormányzás egészében, amik egyébként a nyilvánosságra nem tartoznak, ezekhez is ugye mostantól az új kormány hozzáfér. Tehát ezeknek a feldolgozásával tudják elkezdeni azt a munkát, amit megígértek a kampányban, hogy ők feltárják az Orbán kormány működésének a mélyét is. És ugye Ruf Bálint, mint a miniszterelnökséget vezető miniszter, ehhez egyébként ugye jelentős jogköröket is kapott az új kormányzati működésben, úgyhogy ez egy jelentős méretű feladat lesz számukra, ám de mostantól minden eszközük adott is ehhez.
1: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Esti gyors.
1: A mai napra is jutott egy meglepetés, a HVG publikálta először, hogy az Orbán kormány kevesebb, mint 2 hónappal a választások előtt 1 billió 300 milliárd, bajban vagyok, a hatalmas nagy összegről van szó, szerződést kötött a 4iG űrtechnológiai céggel. Mit tesz Isten, ez egy az Orbán kormányhoz nagyon közel álló oligarha cége, Jászai Gellértről van itt szó. Ezekben az ügyekben a Transparency International már nagyon régóta pereskedik, hogy hozzájusson ezekhez a szerződésekhez, meg egyáltalán ennek a hadipari fordulatnak a részleteihez. A vonalban itt van velünk Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
1: Hát ön le tudja írni ezt a számot? Mert annyi nulla van, hogy alig fér el egy A4-es lapon.
3: Hát, nem tudom, ez 1300 milliárdnak felelne meg?
1: Így van.
3: Hogy, akkor ez tulajdonképpen annyi, amennyiről eredeti kutatási adataink szerint feltételeztük, hogy összességében magántőke lapokhoz került közpénzforrásból a MSZB csoport, az Exim Bank csoportjának a befektetései formájában. Aztán ugye később rájöttünk a Nemzeti Tőke Holdingból megszerzett bizonyíték alapján, hogy tévedtünk, mert 2600 milliárd forinti kötelezettséget vállalt az állam döntően ilyen baráti, átláthatatlan hátterű különféle tőkealapokba, magántőkealapokba, kockázati tőkealapokba. Hát most ami a 4iG-t illeti, ugye ez az Orbán értelme vett nemzeti bajnok cég, tehát a úgymond hagyományos, megszokott, konszolidált értelemben vett nemzeti bajnok az olyan piaci szereplő, amelyiknek valóban domináns szerepe van az adott országban, de mondjuk azért ezt alapvetően rátermettségi, versenyképességi alapon éri el, tehát nem úgy, hogy a kormány nagyra növeszti, hanem hogy valami természetes monopóliumot ő maga hoz létre, vagy fejleszt ki. Energiacégek, nagy pénzintézetek szoktak ebbe a pozícióba kerülni. Ugye a MOL-t és az OTP-t emlegették ilyenként a NER kezdeti szakaszában. Hát ehhez felnövesztették az MDH-t, az ugye a Mészáros Bank Holding, meg a 4iG-t. Ezek azonban piaci versenyben nem állják meg a helyüket, állami finanszírozás nélkül összecsuklanak, és hát látszik, hogy így gondolkodik nemzeti bajnokokkal együttműködni a kormány, piac lezáró technikákkal nagyon hosszú időre, évtizedekre elkötelezi magát az állam nevében kiválasztott, verseny nélkül kiválasztott szereplők javára. Ez történt a hulladék koncessziónál, ami a MOL-hoz került, a gyorsforgalmi úthálózat fenntartási koncessziónál, ami a Mészáros és a Szíj László féle érdekcsoporthoz került. Ezek is mind 35 éves bulik. Ez a mostani, ez nem 35 éves, ez 2035-ig szól, ez annál rövidebb. Ez is évtizedekre előre elparentálja a dolgokat, verseny nincs itt semmi látnivaló, újabb bizonyítéka annak, hogy tényleg nem készültek a fiúk semmilyen módon arra, hogy a hatalmat át kell adni. Maximum odaig mentek el rémálomszerű fantáziáikban, hogy az uralmat át kell adni, tehát a kormány formális pozícióját, de hogy a valós hatalmat is át kell adni, hát ez fel sem merült bennük.
1: Ugye ez az egész honvédelmi konglomerátum, ez az N7 Defense Holding nevű csapat, ez a legkülönbözőbb területekre terjed ki, és hát ahogy most Magyar Péter fogalmazott, nehéz megindokolni, hogy miért van szüksége Magyarországon.

0: Magyarországnak kém műholdak fejlesztésére ebből az iszonyatosan nagy pénzből. Erre én is nagyon nehezen tudnék választ adni. Önöknek sikerült?
1: Nem, ez megint olyan dolog, hogy Magyarországnak szüksége lehet kémműholdak fejlesztésére, akkor, hogyha ez Magyarországon egy rátermett piaci cég, az erre mutatkozó valós vásárlói igény alapján, hát itt ugye szűk körűek a vásárlók, lehetséges körei, azok kifejlesztik. Tehát, hogyha Magyarországon már lenne természetes képesség, akkor nem kérdeznénk, hogy mi a fenének kell itt Magyarországon kémműholdat fejleszteni. A kérdés úgy recéz, hogy mi a fenének kell adófizetői pénzt tölni abba, hogy Magyarországon egyébként erre nem alkalmas cég elkezdjen kémműholdat fejleszteni, mert ki tudja, hogy lesz-e valódi kereslete, miközben egyébként Magyarországnak önmagában nincs ilyen kapacitásokra szüksége. Ezen körbejárhatjuk még többször is, sajnos nem fogunk okosabbat kihozni, mint hogy így működött a NER, reméljük ettől megszabadulunk, nekünk az M7 Holding és csatolt részei, VAB Kft., M7 Defense ZRT, több perben is, meg a 4IG, több perben is alperesünk volt a hadipart, ugye ennek az összegnek a töredékéért privatizálták, 72 milliárdért adta el az állam a saját hadipari cégrészesedéseit úgy a 4IG-nek, hogy a vételárat az eladó állam korábban odaadta magántőke alapoknak juttatott titkos támogatás formájában közpénzből a vevőnek.
0: Ez az a bizonyos 50 milliárd forint,
1: ez az a bizonyos 50 milliárd, tehát ennek a 72 milliárdos vételárnak az öme az államtól érkezett vételár juttatásként, és hát azt sem tudjuk, hogy miért 72, ugye verseny itt sem volt, csak kitalálták, hogy legyen a 4IG. Mi azt tartjuk, ezt már korábban, amikor az ezzel kapcsolatos első terünk véget ért a kúrián, és megkaptuk az adásvételre vonatkozó előzetes megállapodást, már akkor azt mondtuk, hogy ezt az adásvételi szerződés csoportot, három szerződésről van szó, ezt vissza kell csinálni. Ez nem szolgálja a magyar emberek érdekeit, erre nincs szükség, ezt vissza kell csinálni. Egy másik perünk, a végleges adásvételi szerződésekért folyó perünk, az még folyamatban van, első fokon már nyertünk, de fellebbezett érte, fellebbezett az ítélet ellen az M7 meg a két csatolt része, úgyhogy még nincs minden per megnyerve. Hát a 4IG, ami ugye az M7 Defense-nek, az M7 egyik leányvállalatának már 75%-os tulajdonosa, az ezekkel a bulikkal nagyon jól jár, ezt azért el kell ismerni.
0: Hát meglátjuk, hogy ezeket a pénzeket vissza lehet-e szerezni. Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
1: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És még mindig maradunk az átláthatóság kérdésénél, hiszen a jövő héten Budapestre jön ismét az Európai Bizottság magas szintű delegációja, méghozzá azzal a céllal, hogy a május 25-i találkozó előtt megállapodjanak bizonyos uniós pénzek Magyarországnak való folyósításáról, vagy legalább ennek a feltételeiről. A vonalban itt van velünk Balázs Péter, volt külügyminiszter, korábbi uniós biztos. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
0: Milyenek a kilátások, hiszen a korábban 6 fukar államnak nevezett befizető államok, tehát például Németország, Svédország, Hollandia óvatosságra intett a magyar kifizetésekkel kapcsolatban is, meg úgy általában a kifizetésekkel kapcsolatban, mert hogy a jogállamisági feltételek teljesítéséhez kötnék ezeket a pénzeket. Mik a kilátások? Mit gondol?
3: Hát ugye az említett államok táplálják az unió költségvetését, mert ez nem manna, ami az égből hullik, hanem bizonyos államok nettó befizetők, mások meg nettó kedvezményezettek. Magyarországnak épp ezt a pozícióját játszotta el jelentős részben a távozó Orbán kormány, és ez azért is probléma, mert szorít az idő, hiszen alig van már, főleg a Covid utáni helyreállítási alap hasznosítására, egyáltalán megigénylésére, úgyhogy a jelek azonban pozitívak, tehát az említett delegációs látogatás nem az első kapcsolat a most hivatalba lépett Tisza kormány és az Európai Bizottság között, hanem már intenzív előkészítő megbeszélések folytak, tehát látszik, hogy Magyar Péter csapata, illetve az illetékes tagjai nagyon erősen készültek erre a helyzetre, hiszen az egyik legnagyobb finanszírozási forrásról van szó, amit most még éppen lehet mozgósítani, ha nem is az egészet, de a túlnyomó részét. Na most tárgyalási szempontból, vagy diplomáciai szempontból az egy pozitívum, hogyha mind a két fél akar megegyezni, mind a két fél ugyanazt a célt követi, és itt most ez a helyzet. A szakértői tárgyalások most ezzel a magas szintű bizottsági delegáció jövő héten előkészíthetik a rákövetkező hét magyar miniszterelnöki látogatását Brüsszelbe. Tudjuk, hogy arra május 25-i héten kerül sor, és elképzelhető, hogy addig asszalra kerülnek a tisztázandó dolgok, és a pontot Magyar Péter és Ursula von der Leyen tudja a megbeszélések végére tenni.
0: Vajon elég lesz az augusztus 31-éig hátralévő idő ahhoz, hogy a legsürgősebb pénzeket lehívja a Magyarország, vagy megkaphassa? Ugye az előző beszélgetésben is szó volt már arról, meg még korábban, hogy Orbánék egész egyszerűen egy ilyen gentry mozdulattal azt mondták, hogy köszönjük, akkor nekünk nem kell az Európai Unió pénze, ha ezt jogállamisági feltételekhez kötik, és inkább felveszünk 1 milliárd eurós hitelt Kínától piaci feltételekkel.
3: Hát ugye az Orbánék indítéka az volt, hogy többet ér nekik a saját rendszerük átláthatatlanságának a fenntartása, mint az uniós pénzek igénybevétele, hiszen ott a jogállami feltételek nagyrészt arról szóltak, hogy a közbeszerzéseket, a pénzek felhasználását, ezeknek a jogi hátterét, igazságszolgáltatást, és még hosszú a sor, látni lehessen, tehát ne lehessen itten az asztal alatt kártyázni, és pénzeket ide-oda dugdosni. Na most, tehát egy nagyon komoly, ez nem csak egy szeszély volt, hanem egy komoly politikai döntés, hogy inkább veszen a pénz, de maradjon a NER átláthatatlan rendszere. Ezzel elvesztegették az időt. Lehívni már nem lehet, tehát ha úgy hangzik a kérdés, hogy mindent le lehet-e hívni, nem lehet, de az előfeltételeket talán meg lehet teremteni, és ezek az előfeltételek két szinten helyezkednek el. Az egyik azok a bizonyos mérföldkövek és azoknak a folytatása, tehát a jogállami feltételek. Ezt most roham tempóban, ugye már bejelentette a kormány, ki is adta a feladatot a miniszterelnök, hogy az Európai Ügyészséghez kell csatlakozni. Jól példázza ez, hogy bizalmat kell kelteni, hogy igenis megindulunk ezen az úton, jelezni kell a további lépéseket, a lehető leggyorsabban a jogalkotási részét, az intézményi részét elintézni, és ezzel megteremtheti azt a légkört, ami tulajdonképpen már fönnáll, hiszen ezért jönnek ide a bizottsági tisztviselők is sürgősen, hogy a magyarok teljesíteni fogják azokat a feltételeket, amelyeket már mindenki más teljesített, csak az Orbán kormány nem. Ugye ez az egyik réteg. A másik pedig az, hogy projekteket kell az asztalra tenni, amire aztán a pénzt lehet allokálni, és hogyha rajta van a pecsét, és megindul a végrehajtás, akkor utána jönnek a lehívási szabályok.
0: Ugye az egyik ilyen neuralgikus pont az Orbán kormány, illetve hát az akkori Magyarország és az Európai Unió között, az a Moszkvához fűződő viszony volt. Ebből a szempontból hogy fest az, hogy Orbán Anita bekérette a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet Kárpátalja támadása miatt? Mit hát gondol, mi ennek az optikája?
3: Orbán Anita is, és Magyar Péter is nagyon világosan fogalmazott a külpolitikai orientációt illetően. Tehát most Magyarország visszatér a saját szövetségi rendszerébe, a magyar miniszterelnök vagy a külügyminiszter nem lesz Moszkva ügynöke az Európai Unión belül, nem fogja akadályozni azokat a lépéseket, amelyek például Ukrajna önvédelmi harcát hivatottak segíteni. És ugye ennek egy nagyon konkrét illusztrációja az, hogy orosz drónok egészen Kárpát aljáig jöttek. Nem először, mert Munkácson már volt egy olyan állítólag kávé főzőgépeket gyártó üzem, ami éppen lehet, hogy mást is gyártott, nem tudjuk, de azt már támadták az oroszok. És ugye itt örököltünk egy ilyen kettős beszédet, ami itt áthatott az elmúlt éveket. Az Orbán kormány egyszerre állította azt, hogy belesodródhatunk a háborúba, fiainkat elvihetik az ukrán harcmezőkre egyrészt, másrészt, hogy Oroszország nem jelent semmilyen fenyegetés Magyarországra nézve. Hát ez így, ugye tulajdonképpen egyik se igaz, hanem igenis Oroszország terjeszkedése bennünket is fenyegethet, lám itt a határtól néhány kilométerre lecsaptak orosz drónok, és bekérette valóban a mai napon Orbán Anita az orosz nagykövetet, és nyilván fejére olvasta, hogy nagyon közel jött hozzánk a háború, de a kifogás nem az, és a követelés nem az, hogy ne bombázzák Kárpátalját, ne bombázzák Ukrajnát általában, és mindenestül, és az agresszív terület rabló háborút szíveskedjenek befejezni. Ennek egyik konkrét esete, ami bennünket még fájdalmasabban érint, hogy Kárpátalján, ahol van egy csöpnyi magyar kisebbség is.
0: Ez egy elég egyértelmű üzenet az új magyar kormány részéről. Balázs Péter volt külügyminiszternek, nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
2: Esti gyors.
0: Azért a Magyar Péterféle kormány megalakulásán körül már is vannak feszültségek, méghozzá a kultúra területén. Ennek részben az az oka, hogy a magyar közlönyben megjelent egy olyan mondat, ami arról beszél, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével fogja a kulturpolitikát, vagy a kulturális politikát a kormány kidolgozni, megvalósítani, és hát ez rendkívül éles kritikát kapott számos művészeti képviselőtől. A vonalban itt van velünk Méhi József művészettörténész kritikus, aki szintén aláírt egy ilyen nyilatkozatot. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
0: Lebbentse föl a fájtlat, nem biztos, hogy minden hallgató egyformán emlékszik rá, hogy ez a bizonyos Magyar Művészeti Akadémia, amelyik a kormányzati pénzeket osztogatta az elmúlt 16 évben, ez hogy keletkezett, és miket csinált az elmúlt másfél évtizedben?
4: A kultúra története, ugye 1992-ben még Makovec Imre hívta életre a Magyar Művészeti Akadémiát, és tulajdonképpen 2010-2011-ig hát inkább egy ilyen baráti társaságra hasonlított ez a akadémia. És akkor pedig 2011-ben bekerült az új alaptörvénybe, tehát a kultúra területéről gyakorlatilag egyedül kapott ott helyet, és hát ez hatalmas elhatalmazásokat is jelentett számára. És hát ezzel élt is az elmúlt 15 évben a Magyar Művészeti Akadémia. Egyrészt ugye ingatlanokat kapott, többek között megkapta a műcsarnokot, emellett pedig hát a kultúra finanszírozásában a legnagyobb szerepet kapta, és az NKO-ban gyakorlatilag hát domináns szerepet játszott.
0: Ez az a bizonyos nemzeti kulturális alap, amelyen keresztül a Hankó Balázs 17 milliárdot szórt szét az utolsó hetekben.
4: Igen, és hát ott azért strukturális problémák voltak az elmúlt, nem csak ez a jéghegy csúcsa, ami az elmúlt időben a botrányt okozta, hanem hát komoly strukturális problémák vannak, és hát az egyik legfontosabb követelés az lenne, hogy az NKA, tehát a nemzeti kulturális alapfüggetlenségét és autonómiáját a szakmai szervezetekre szétterített döntéshozatalát megvalósítsa majd a TISZA kormány.
0: A Magyar Művészeti Akadémia megjelenése az tulajdonképpen egy régi fideszes recept, mert mindenütt, ahol nem győztek, vagy nem voltak képesek maguk alá gyűrni egy független szervezetet, ott létrehoztak egy párhuzamos entitást, ilyen volt ez a Magyar Művészeti Alap is. Ez így van?
4: A Magyar Művészeti Akadémia Igen, ez egy furcsa képződmény, és egyedülálló. Ugye itt az akadémikusok, akik maguk választották tagjaikat, havi apanást kaptak, és hát egy elég nagy büdzsével rendelkeztek ebben a másfél évtizedben. De hát igazából az volt a legnagyobb probléma, hogy hát az ideológiai szerepük is fontos volt, tehát az Orbán kormányzatnak a kulturális ideológiája tulajdonképpen az MMA-n keresztül jutott érvényre, és hát mindenhová, minden területén a kultúrának, a díjak kiosztásától kezdve, projektfinanszírozásig, a magyar művészet nagy alakjainak kiválasztásán keresztül, tehát minden területen. Tulajdonképpen az történt, hogy egy csomó olyasmit, amit korábban a minisztérium végzett, az kiterveződött a Magyar Művészeti Akadémiába, mindenféle korábban lehetséges demokratikus kontroll nélkül.
0: Ugye hasonló történt a filmalappal, illetve a filmek finanszírozásával, tehát így születhettek aztán olyan nagyszerű, idézőjelben vett nagyszerű filmalkotások milliárdokból, mint például az a bizonyos Rákai Filip féle Petőfi film, vagy a különféle eszement ötletek a Petőfi Művészeti Központtal. Tehát azért itt vannak olyan ügyek, amire még emlékezhetnek a hallgatóink.
4: Igen, hát ez minden területen, minden kulturális területnek megvannak a maga sebei és kulturális problémái, amit most mind egyszerre kéne orvosolni, és mindenki egyszerre fordul az új Tisza kormányhoz. Ugye itt ez a mai nap egy elég turbulens információ áramlással telt el, és a Facebookon adtunk ki egy nyilatkozatot, és a poszt alá oda kommentelt Tarz Zoltán miniszter is, ami teljesen egyedülálló egyébként így a magyar kulturális élet történet.
0: De nem idegen a magyar Péterféle Tisza pártól.
4: Nem. De hogy ez biztató volt, tehát tulajdonképpen arról volt szó, vagy azt mondta Tarz Zoltán, hogy ez egy jogilag szükséges lépés volt, hogy így az MMA-t beleírják ebbe a törvénybe, illetve hogy a rendeleti kormányzást ebben a formában kivezessék. Ami aggodalomra adott okot, és amiért a tiltakozás is ennyire heves volt, az tulajdonképpen abból is fakad, hogy a Tisza eddig, amikor kultúrpolitikai programot kiszivárogtatott, vagy hirdetett, vagy megnyilatkozott, akkor ott a Magyar Művészeti Akadémia nem szerepelt. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos eleme annak, hogy hogy akarják átalakítani majd a kulturális intézményrendszert és finanszírozást, ennek egy nagyon fontos elemét nem érintették. És hát ez persze maga is aggodalomra ad okot, hiszen hát az szinte elképzelhetetlen a kulturális élet legtöbb szereplője számára, mármint így a kortárs kultúra alkotói és mondjuk nemzetközi összefüggés rendszerben gondolkodó alkotói számára, hogy újra az MMA legyen az, amelyik a kultúrpolitikában komoly beleszólással rendelkezik.
0: Mély József művészettörténésznek, kritikusnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádióban. Tartok tőle, hogy nem utoljára beszéltünk erről a témáról. Viszont hallásra.
4: Köszönöm. Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És nem ugrunk messzire, a kultúra finanszírozása után az egyetemi oktatás finanszírozásáig lépünk csak tovább, hiszen a Corvinus Egyetem 150 oktatója követelte a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, illetve hát a Corvinus Egyetem intézményi szervezete, hogy állítsák vissza az egyetem autonómiáját, szüntessék meg ezeket a közérdekű feladatot ellátó borzasztó nevű KEKVA alapítványokat, és hogy térjenek vissza a normális európai rendszerhez. A vonalban itt van velünk Toronyai Gábor, a Corvinus Egyetem docense, a szakszervezet helyi elnöke. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Mi az, amit mindenképpen önök szerint feltétlenül meg kell változtatni az egyetemek, illetve hát konkrétan a Corvinus finanszírozásában vagy irányításában?
1: Én, vagyis hát mi ebben az állásfoglalásunkban a központi üzenetnek közvetlenül azt szántuk, hogy a KEK alapítványokat fel kell számolni, ebben széleskörű egyetértés mutatkozik, viszont ennek következményei vannak, tehát a KEK alapítványokba szervezett egyetemeknél megszűnik a rektoroknak a, és a szenátusoknak a legitimitása, hiszen ez a fenntartó alapítványoktól függött. Nem tudjuk a kormányzat ezt hogyan akarja megoldani, de mindenképpen új legitimitást kell szerezniük a rektoroknak, és új összetételben új hatáskörökkel kell felelni a szenátusoknak, és ezektől a szenátusoktól kell a rektoroknak hát újra legitimitást kapni.
0: Nagyon érdekes az Orbán kormány hozzáállása, úgy általában a tudományhoz. Én még nem találkoztam ennyire tudományellenesen fellépő politikai mozgalommal. Nem is tudom ezt igazában mire vélni, hogy ennyire tudományellenesen és következetesen igyekeztek, különösen a társadalomtudományok területén pusztítani az elmúlt 15 évben, de korábban sem voltak a tudósok nagy barátai. Mi lehetett ennek az oka?
1: A Corvinus Egyetem, talán ez egy hosszú történet a múltról így beszélni, a jövőre volna jó koncentrálni, de hát nyilván a múlttal is foglalkozni kell. A csúcspontján volt az Orbán rendszer 2018-ban, mikor az egyetemek átalakításához hozzáfogott, és számos törekvés érdek fonódott itt össze. Az egyik, hogy a uniós pénzek jöttek volna az egyetemekre 2022-től, és ezt nem akarták az egyetemekre bízni, hanem ők akartak rendelkezni vele. Elfoglalni egy újabb területét a társadalomnak, a kultúrának. És hát az is, hogy a vélt politikai ellenfél hátországának is gondolhatták az egyetemeket, a kritikus gondolkodás, az értelmiségi háttér miatt.
0: Meg a függetlenség miatt talán.
1: Meg a függetlenség miatt, tehát minden területét a társadalmi kulturális életnek maguk alá akarták rendelni, az akadémiát és az egyetemeket is. Van egy erős törekvés is, ami nehéz dolog, és a jövőben is mindig nehéz lesz. Ez, hogy a gazdaság szolgálatába akarták állítani a tudományt és az egyetemeket, tehát hasznosnak kell lenni, ami természetesen ez egy legitim igény.
0: Hát csak ez nem éppen az egyetemeknek az alapkutatások.
1: Megszüntetnék ezzel, így van.
0: Tehát ugye egészen más az alkalmazott ipari hasznosíthatóságú kutatás, és egészen más az úgynevezett alapkutatás, amit sokszor még szavakban is kimondták, hogy teljesen fölöslegesnek tartanak.
1: Igen, tehát ez a nagy mohóság, és az, hogy a tudomány szabadságát, a tudományos életszabadságát ennyire megsértették. Én kezdettől fogva 2019 óta mindig mindenkinek mindenhol mondtam, hogy nem elég bölcsen lett ez megalkotva, nem állja ki egy kormányváltás próbáját, a tudományos közösség nem fogja elviselni ezt a gyalázatot, amit műveltek vele. Azt gondolom, hogy ez most megtörténik. Jó, hogy az EU-s pénzek nyomása miatt gyorsan kell lépni most.
0: Na most ennek az egész történetnek az igazi kárvallottjai azok maguk a részben a tudósok, részben az egyetemi hallgatók, hiszen a Magyarország kimaradt mind a Horizon programból, mind az Erasmus-tól, legalábbis ezek az egyetemek elestek, és hát ki a fene fog majd ebben a Pannonia programban mondjuk, bocsánat, a Bakui Egyetemre vagy én nem tudom én Ulaanbaatarba menni, hanem éppen mongol szakos hallgatóról van szó.
5: Ellentmondásos a dolog, mert a mi hallgatóink ezzel a tanulmia programban sem jártak jól a hallgatóktól, én vagy rosszul ezt a tájékoztatást kaptam, tehát jó egyetemekre is tudtak menni, és sokan, de ezzel együtt ez nyilván nem volt, sohasem volt megoldás, senki sem gondolta komolyan, hogy ez lenne tartósan a megoldás. Vissza kell menni az Erasmusba, és a Horizonnál és a Horizont Európánál is olyan helyzetbe kell kerülni, hogy lehessen a magyar egyetemekkel együttműködni.
0: Toronyai Gábornak, a Corvinus Egyetem docensének, a felsőoktatási dolgozók helyi szakszervezeti elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nálunk. Viszont hallásra.
5: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
0: Meg is van, meg nincs is meg. A volt lengyel igazságügyminiszterről van szó, Zbigniew Ziobróról, akit egy varsói bíróság jogerősen elítélt, majd ő Magyarországon kért menedékjogot, az Orbánék ezt megadták neki, csak hogy az Orbán kormány bukása után ez a volt igazságügyminiszter eltűnt, állítólag az Egyesült Államokban van, de senki nem tud semmit. A vonalban itt van velünk régi Lengyelország szakértőnk, Gordon István, aki szintén széttárja a kezét, mert fogalma sincs róla, hogy ez a két elítélt lengyel politikus, vagyis Zbigniew Ziobró és Marcin Romanovszki a helyettese, ugyanhol lehetnek. Jó estét kívánok, szervusz István!
6: Jó estét kívánok, szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, ha csak én tenném szét a kezemet, hogy hol vannak ezek a jó madarak, elnézés, hogy egy igazságügyminiszterről és helyetteséről így beszélek, de hát elkövettek egyet és mást. Szerintem a félvilágot megvezették, és a félvilág szét is teszi a kezét, mert senkinek nincs fogalma, hogy hol vannak. Ennek ékes bizonyítéka az, hogy a minap a lengyel miniszterelnök helyettes és egyúttal külügyminiszter tulajdonképpen felkérte a lengyel köztársasági elnököt, hogy mondja meg, hogy nem beszélte véletlenül az utóbbi napokban Zbigniew Ziobróval, akihez baráti szálak fűzik. Tehát ott áll mindenki tehetetlenül, nem érti a dolgot, mindenkinek van véleménye, és a hivatalos, vagy félhivatalos, vagy akár nem hivatalos beszámolók sem tudják megvédeni álláspontjukat, mert egyszerűen lehetetlen. Senki nem tud semmit, és senki mindent is tud.
0: Na jó, de hát ezek a politikusok azért mégsem válhattak kámforrá, és ha jól tudom, Sikorski lengyel külügyminiszter jegyzékben fordult az új magyar kormányhoz, hogy segítsen már a lengyeleknek megtalálni ezt a két embert.
6: Hát igen, kámforrá nem váltak, köddé váltak sajnos számukra. Valóban jegyzéket küldött, de előtte már pár nappal korábban a Fehérházba is küldtek a lengyelek egy jegyzéket, amelyben azt az iránt érdeklődnek, hogy milyen vízummal tudott belépni az országba, mármint az USA-ba, az Egyesült Államokba. A két jó madár, ha egyáltalán ketten voltak, mert az sem biztos, mert az egyik jelentés azt mondja, hogy csak Ziobró utazott, a másik azt mondja, hogy mind a ketten utaztak, a harmadik azt, hogy Romanovszki Magyarországon van, csak a lakásból költözött el. Szóval teljes a káosz, és egyéb kérdéseket is föltettek az amerikai Fehérháznak, tulajdonképpen, és a Fehérház azt mondja, hogy ő nem foglalkozik, vagy hát ők nem foglalkoznak ilyen témával, és a téma is rögtön azt át is utalta a külügyminisztériumba, amely türelmet kért, és azt mondták, hogy majd utána néznek.
0: Ugye a történetnek azért van egy nagyon érdekes magyar szála is, mert hogyha az Európai Unión belül politikai menedékjogot adnak egy másik EU-s országgal szemben, hát ez minimum sérti az Európai Unió alapelveit. Illetve hát van egy másik történet is, hogy azért a Trump adminisztrációnak kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy menedéket nyújtson bukott szélsőjobbos politikusoknak Európából. Vagy ebben tévedek?
6: Nem, pontosan így van ez, hiszen mi is a helyzet tulajdonképpen. Háromféle megnyilvánulásról olvashattunk, hallhattunk az elmúlt napokban a médiumok részéről. Az első az, hogy Trump elnök nem tudott róla. A második az, hogy Trump elnök tudott valamit, hallott róla. A harmadik pedig az, hogy Trump elnöknek benne volt a keze abban, hogy befogadták ezt az ember, ezt a két embert, vagy egy embert, és ő tette meg a hivatalos lépéseket, hiszen az Egyesült Államokba csak úgy nem lehet belépni. A külügyminiszter sem adhat erre engedélyt, viszont Trumpnak joga van kiállítani ilyen belépési lehetőséget. Senki nem tud semmit ebben a témában sem, de létezik egy úgynevezett, amit azt hiszem, én még nem hallottam róla, csak ennek az ügynek a kapcsán, hogy létezik egy úgynevezett Genfi útlevél, ez a Genfi útlevél, vagyis egy menekült.
0: Ez egy menekült útlevél, de hát ezt Magyarországon nem olyan könnyű megkapni.
6: Ha nem az Orbán kormány kezében van a lehetősége ennek, mondom én, hiszen csak az Orbán kormány adhatta. Csak a menekült státuszban lévők számára alkalmaznak ilyet azok az országok, amelyek egyáltalán elismerik ennek a bizonyos útlevélnek a jogosságot. Ez a dokumentum, ez a Genfi útlevél védelmet nyújt a tulajdonosának, de nem véd ugyanakkor büntető eljárásak alkalmazásától, hogyha az az ország, amelyből elszöktek, az büntető eljárást akar vele megvalósítani. Na most Zsobróéknak ezt a bizonyos Genfi útlevelet, ha kaptak ilyet, akkor csak és kizárólag az Orbán kormány adhatta, hiszen nem csak az a lényeg, hogy ezek megszöknek abból az országból, ahol hát különböző dádává rájuk, hanem egyszerűen akiket megfosztanak útlevelüktől. Na most mindkettőjüket, a magánútlevelüktől és a diplomata útlevelüket is rögtön, ahogy megkapták a Magyarországtól a politikai, mert ez fontos, hogy politikai menedékjog volt, abban a pillanatban ők itt álltak megfürödve mindenféle dokumentum nélkül, amivel igazolni tudták volna magukat. De itt is felmerül a jogos kérdés. Vajon valóban adott-e ilyen, ilyen útlevelet az Orbán kormány a két szökevénynek?
0: És hát akkor van még egy kérdés, ugye mind majd
7: Kulturton.
8: Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Innsbrucker Hauptbahnhof. Der kürzeste Weg in die Innenstadt führt durch eine Passage vorbei an einem neuen Gebäude, dem Raika, einem hybriden Ort aus Bank, Hotel, Bistro und Geschäften mitten im Herzen der Stadt. Sie bleiben vor dem Gebäude stehen und gehen hinein. Vorbei an großen Treppen, unter freiliegenden Betonträgern hindurch, bis ganz nach hinten zu einer Glasfront. Sie sehen Vorhänge in Blau, Grün und Schwarz. Schwarze Metallstelen wachsen aus dem Boden, weiße Tafeln bilden Wände. Irgendwo dreht sich langsam ein Mobile aus Glas und Spiegel. Sie stehen still und fragen sich, was ist das hier? Das ist die Kunstbrücke. Ein Ausstellungsraum, der selbst ein Kunstwerk ist. Eröffnet Anfang Mai 2026 als Teil des neuen Raika der Raiffeisenlandesbank Tirol, kurz RLB Tirol, in Innsbruck. Und mit ihm eine erste Ausstellung, die diesen Raum gleich auf die Probe stellt. Der Titel? Prototyp. Mein Name ist Elisa Fabich und in der heutigen Ausgabe des Kulturtons begleiten wir die Eröffnung der Kunstbrücke. Wie wird ein Bankgebäude zum Ort zeitgenössischer Kunst? Und was haben Silberbergbau, ein isländischer Gletscher und ein Comic-Ausruf miteinander zu tun? Das und noch vieles mehr klären wir in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zehn Jahre Planung. Das Raika, kurz für Raiffeisenquartier, ist das Ergebnis einer Grundsatzentscheidung, die die RLB Tirol vor einem Jahrzehnt getroffen hat. Das alte Gebäude am Standort war innerlich zwar noch in Ordnung, äußerlich allerdings bestand Handlungsbedarf, sodass sich dann die Frage stellte, was soll hier entstehen?
9: Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, das war das, dass wir gesagt haben, wir wollen an dem Standort bleiben. Und die zweite Entscheidung war das, dass wir gesagt haben, wir wollen kein reines Bankgebäude bauen. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, sondern wir wollen ein hybrides Gebäude errichten. Ein hybrides Gebäude, was nicht nur wir nutzen, sondern was wir mit einem Hotel gemeinsam nutzen, mit einem Bistro und vielen Shops. Was wir da schaffen wollten, das war einen Ort der Begegnung. Das war uns von Anfang an wichtig. Wir wollten nicht irgendwo abgekapselt sein. Wir wollten einen Ort schaffen, der zum Verweilen einlädt.
8: Das sagte Thomas Waas, Vorstandsvorsitzender der RLB Tirol, bei der Eröffnung des Raika Anfang Mai. Hotel, Bistro, Geschäfte, Bank. Und mittendrin Kunst. Das sei von Beginn an Teil des Konzepts gewesen. Doch nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als Teil einer Tradition, so war's. Denn die Kunst hat bei der Raiffeisenlandesbank Tirol eine lange Geschichte. Über Jahrzehnte wurde eine Sammlung aufgebaut, wurden Ausstellungen organisiert. Kunst hing nicht nur in Empfangshallen, sondern auch in Besprechungsräumen und Büros. 1998 wurde schließlich die RLB Kunstbrücke gegründet. Über zwei Jahrzehnte fanden dort dreimal jährlich Ausstellungen statt. Künstlerinnen und Künstler zeigten zeitgenössische Positionen, oft im Dialog mit der Architektur des alten Hauses. 2020 musste die Kunstbrücke schließen, der Neubau begann. 6 Jahre lang gab es keine große Ausstellung. Silvia Höller, die künstlerische Leiterin der Kunstbrücke, hat diese lange Pause hautnah miterlebt. In der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten sieht sie eine deutliche Vergrößerung des Stellenwerts, vor allem für die Kunstwerke innerhalb der Kunstbrücke.
10: Wer die alte Kunstbrücke oder erste Kunstbrücke gekannt hat, jetzt haben wir ja den Namen auf Kunstbrücke reduziert. Ich glaube, alle, die ihn gekannt haben, werden mir recht geben, dass die Kunstbrücke jetzt wirklich auf eine andere Ebene gehoben wird, räumlich gesehen.
8: Denn die Kunstbrücke hat nicht nur einen neuen Raum bekommen, sie hat ihn anders bekommen als üblich. Kein Architekt wurde beauftragt, stattdessen wurden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, den Raum von Grund auf zu konzipieren.
10: Was das Besondere an diesem Projekt ist, ist eben, dass der Ausstellungsraum selbst von Beginn an als Kunstprojekt gedacht wurde. Ich habe im Vorfeld mit unterschiedlichen österreichischen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, eben ob sie sich auf so ein Projekt einlassen würden. Mir ging es eigentlich darum, nicht ein Ideenkonzept abzugeben, was Architekten umsetzen, sondern der zentrale Punkt war, dass die jeweiligen Personen wirklich bereit sind, von Anfang bis zum Ende hauptverantwortlich diese neuen Räumlichkeiten zu planen und zu schaffen.
8: Im Rahmen eines Einladungswettbewerbs wurden schließlich 3 österreichische Künstlerinnen und Künstler angefragt. Alle mit einem Bezug zu Architektur und Ausstellungsarchitektur in ihrer eigenen Arbeit. Werner Feiersinger, Hans Schabus und Dorit Markreiter-Koll.
10: Entschieden haben wir uns für das Projekt von Dorit Markreiter-Koll. Überzeugt hat uns ihr Entwurf, weil er Architektur als etwas Dynamisches, Offenes, Experimentelles versteht, dabei auch nachhaltige Aspekte mitdenkt und vor allen Dingen dem Raum eine wirkliche, sehr eigene, starke Identität verleiht.
8: Dorit Markreiter-Koll, geboren 1967 in Wien, ist eine der renommiertesten Künstlerinnen Österreichs. Seit 20 Jahren ist sie Professorin an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in Leipzig, Wien, Ljubljana und New York gezeigt. 2009 vertrat sie gemeinsam mit 3 anderen KünstlerInnen Österreich auf der Biennale in Venedig. Nach Innsbruck hat sie eine persönliche Verbindung. Ihr Vater ist Tiroler. Und nun ist ein neues Kapitel hinzugekommen. Ein Kapitel, das für eine Künstlerin ungewöhnlich ist, wie Dorit Markreiter-Koll selbst beschreibt.
11: Als Künstlerin sich quasi selbst den Ausstellungsraum zu bauen, kommt jetzt nicht so oft vor. Also man baut ihn sich schon ständig irgendwie mit, aber den auch permanent, also für eine große Dauer zu bauen und auch andere künstlerische Positionen mitzudenken, das war schon eine andere Aufgabe. Aber es hat mich sehr gefreut, weil es eben die Einladung ging ja explizit an mich als Künstlerin. Und damit habe ich das auch schon so verstanden, dass, dass eine künstlerische Arbeit gefragt ist, zuallererst und jetzt nicht eine architektonische.
8: Architektur und Raum, das sind die zwei großen Themen im Werk von Dorit Markreiter-Koll, nicht als neutrale Kulisse, sondern als Gegenstand der Reflexion. Der Raum ist für sie nie einfach da, er ist immer geladen.
11: Ja, der Raum an sich ist so mein künstlerisches Thema, also die Frage, wie der sich konstituiert, dass ein Raum niemals neutral ist, dass der immer abhängig ist von sozialen und gesellschaftlichen und sonstigen Gefügen, und das interessiert mich von Anfang an. Ich glaube, das hat auch sehr eben mit dem Ausstellen zu tun, weil da auch immer so eine Art neutraler Raum verhandelt wird, den es ja so nie nicht gibt.
8: Für die Gestaltung des Ausstellungsraums griff Markreiter-Koll auf textile Raumtrenner, bewegliche Wände und Vorhänge als Teil der Architektur zurück. Das ist keine neue Idee. Aber Markreiter-Koll holt sie in einen Kontext, in dem sie selten auftauchen. Den institutionellen Ausstellungsraum in einer Bank. Ein Raum, der sich jeder Ausstellung neu anpassen lässt und dabei trotzdem immer erkennbar er selbst bleibt. Doch was hat Dorit Markreiter-Koll konkret gebaut? Auf 220 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit einer Deckenhöhe von 5,5 Metern im vorderen Teil hat sie ein System entwickelt, das die Flexibilität eines Bühnenraums mit der Eigenständigkeit einer Skulptur verbindet. Im Boden sind alle 60 cm runde Öffnungen eingelassen, in diese können schwarze Metallstelen von rund 4 Metern Höhe gesteckt werden. An die Stelen wiederum werden mobile Holztafeln in drei verschiedenen Größen gehängt, quer oder hochformatig, einzeln oder nebeneinander. So entstehen Wände, Räume im Raum, immer wieder neue Konfigurationen. An der Decke läuft zudem ein Schienensystem, in das Vorhänge eingehängt werden können. Blau wie in einem TV-Studio, grün wie ein Greenscreen, schwarz und weiß.
11: Die Idee des Ausstellungsraums war einerseits schon, eine künstlerische Arbeit zu schaffen, eine Art skulpturale Aufstellung zu schaffen, eine künstlerische Skulptur zu schaffen, aber schon auch so den Raum zu sehen, dass er auch gänzlich verschwinden kann oder ziemlich verschwinden kann, wenn es darum geht, also sich die Sammlung zu präsentieren oder Ausstellungen und Arbeiten anderer Künstler und Künstlerinnen hier zu zeigen.
8: Der Raum soll mit jeder Ausstellung ein anderer werden und trotzdem er selbst bleiben. Die Intervention von Markreiter-Koll bleibt stets sichtbar. Ein weiterer Gedanke stand bei der Gestaltung außerdem im Vordergrund. Nachhaltigkeit. In der Kunstproduktion wird nach jeder Ausstellung fast die gesamte Ausstellungsarchitektur entsorgt. Ein Zustand, mit dem die Künstlerin hadert.
11: Als Künstlerin weiß ich, dass das Architekturbudget immer das teuerste ist in der Ausstellungsproduktion. Und nicht nur das, sondern es wird auch danach die Architektur fast zur Gänze entsorgt. Und das ist etwas, was mich immer schon gestört hat. Und das wollte ich hier irgendwie ändern. Also die Platten werden gelagert, sie können auch wiederhergestellt werden, sollten sie in ein paar Jahren anders ausschauen.
8: Über einige Jahre hinweg hat Dorit Markreiter-Koll an dem Konzept für die Ausgestaltung und verschiedenen Details gefeilt. Glaubt man Silvia Höller, hat sich diese Arbeit definitiv ausgezahlt.
10: Es war ein langer Weg, aber es ist ein Ausstellungsraum entstanden, der aus meiner Sicht eben einfach unglaublich viele Möglichkeiten bietet und eben Ausstellungen nicht in einer festen, starren Architektur zeigt, sondern Ausstellungen können sich, der Raum kann sich eben mit den jeweiligen Ausstellungen immer wieder verändern.
8: Und auch die geplante Einfachheit beim Aufbau hat den ersten Praxistest bestanden.
10: Man hat es jetzt beim ersten Aufbau wirklich gesehen, das System funktioniert super. Also es ist sehr leicht handelbar, es ist relativ schnell aufgebaut, es ist wirklich alles bis jetzt detailliert extrem gut durchdacht.
8: Die erste Ausstellung in der neuen Kunstbrücke heißt Prototyp und der Titel ist Programm. Denn ein Prototyp ist ein erstes Modell. Er beweist, dass eine Idee funktioniert. Und hier ist es die Idee des Raums selbst, die auf die Probe gestellt wird. Dorit Markreiter-Koy zeigt eigene Arbeiten. Nicht als Selbstfeier, sondern als erster Testlauf. Eine erste Konfiguration, die zeigt, was dieses System kann. Die Werkauswahl hat dabei nicht die Künstlerin selbst getroffen.
11: Die Auswahl hat eigentlich die Silvia Höller gemacht, die Leiterin der Kunstbrücke. Und das war mir insofern ganz recht, weil es sich für mich so verdoppelt hat. Also einerseits den Raum selber herzustellen, andererseits die Arbeiten, die schon zu anderen Zeiten entstanden sind, aber die sich auch mit Raum beschäftigen, da verliert man dann ein bisschen den Abstand. Also das hat sie einem vorgeschlagen und ausgesucht und das war mir dann sehr recht so.
8: Schon von außen sichtbar durch die große Glasfront ist die Videoarbeit Silber. Ein 6-minütiger Kurzfilm, der 2 sehr unterschiedliche Orte miteinander verbindet. Das Tiroler Silberbergwerk in Schwarz und einen isländischen Gletscher. Markreiter-Koy erzählt, wie sie ausgerechnet auf diesen Zusammenhang kam.
11: Ich habe einmal das Silberbergwerk in Schwarz besucht, eben um eigentlich mit einer Kollegin, die dazu recherchiert hat, war ich zufällig dort. Und habe mir das so angehört, was darüber erzählt wurde. Und dann stand ich da vor dem Eingang dieser Höhle und habe mir gedacht, Wahnsinn, ich stehe vor dem Ursprung des globalen Kapitals. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich da weiter geforscht habe und geschaut habe und mich dazu entschlossen habe, eben dazu was zu machen. Weil das eben eine völlig abstrakte Geschichte ist, also etwas quasi einem Berg zu entnehmen und daraus quasi so etwas wie Macht zu erringen, also diese Frage sich zu stellen, wie es von dem Stein zur Macht kommt, die hat mich sehr beschäftigt.
8: Deshalb ging sie dem Ganzen nach und fand heraus, dass im Schwarz des 16. Jahrhunderts nicht nur Silbererz, sondern bereits Schürfrechte gehandelt wurden, also Versprechen auf künftigen Ertrag. Eine sehr frühe Form des Finanzwesens, vielleicht sogar das erste Wertpapier der Geschichte.
11: Ich habe mich dann dazu entschlossen, so eine Art filmische Timeline zu spannen, quasi vom Anfang des Kapitals bis zum Ende. Und der isländische Gletscher ist mir deswegen eingefallen, weil dort quasi in Echtzeit von dem Gletscher Vatnajökull die Eisbrocken abbrechen. Also man kann zuschauen, wie die abbrechen und vor einem in Echtzeit quasi an einen schwarzen Lavastrand gespült werden. Und gleichzeitig sind diese Eisbrocken auch wie so Edelsteine im Grunde. Und das habe ich quasi so, was der Film dann auch kann. Man kann Orte zusammenspannen und das wollte ich dann einfach tun.
8: Daneben ist in der Ausstellung ein Mobile aus Glas, Spiegel und Aluminium zu sehen. Passage, das das gleichnamige Wort in den Raum schreibt. Unsichtbar als Text, sichtbar als Skulptur. Die Buchstaben stammen aus Markreiter-Koys eigenem Typografiesystem, entwickelt aus der Leuchtschrift eines längst abgerissenen Innenstadtkaufhauses aus der Nachkriegsmoderne. Eine zweiteilige Videoinstallation, gedreht in einem historischen Spiegelkabinett im Wiener Prater, zerlegt Körper und Raum in sich vervielfachende Fragmente. Dazu eine Serie kleiner Tafelbilder, stille Echos der Spiegelwelt. Was klingt wie eine lose Ansammlung von Kunstwerken, ist in Wirklichkeit ein eng verwobenes Gefüge. Wie die Leiterin Silvia Höller es beschreibt, sei alles eine begehbare Skulptur mit Arbeiten, die sich als Gesamtkunstwerk einfügten. Und bevor wir einen etwas genaueren Blick auf die anderen künstlerischen Werke werfen, die im neuen Rijker Platz gefunden haben, gibt es eine kurze musikalische Unterbrechung mit Provinz und Fernweh.
12: Verdammt, du siehst gut aus. Streich dein Haus, dein Gesicht und was ich nicht brauch. Ist für eine Weile weg, so geht's dir auch. Halt den Rauch in meiner Lunge und die Hand aus dem Fenster raus.